0: Silica, tableau en
1: Freddy et Jojo Mbayo.
0: Bolingo etikali inacheve. Arianzana, Ruyavia Kwanza. Nonone ati ati kuti kwe mushakolo wage evero vererete evero vinji ati yoye ati yama kandreva nduvosi ati kulava kutsivu ye kupo ati tata kurdo ati namisi sanamu strong nisemonde voilà atene muna uriele mu katutane telefone yo mochiro momo chiro lesalesan alelo muna wire souffrance voilà mulingala bakahola iko voilà souffrance konyokola neri piniru mulingala bakawambuko tumola ne kufunda